0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Hi, Hong Beng Yu. Ni hao. Ni jiao ba wei.